Hava Isten ne könyörüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lancszívűsi hederje. Verje, csak verje, verje.

igazán merhez. A szenvedéstől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpon ember pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni? Vajon maradt-e még talpon ember pusztulás közepén, s mit kell,